Fűtől fűig, Fan FM 87.6.

0: the hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

FM 87.6.

0: igen.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő,

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.

0: magyarok, magyar zenék órája a Fun FM Rádióban.
1: Fun FM Rádió.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene, félig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Én nem mondtam, hogy nem menj. Azt a szó.

0: zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még. Új dallam, hát ez micsoda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 10 000 egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó vonult utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak az új bértörvény ellen. A Sanitas szakszervezet szerint az új szabályozás miatt a dolgozók több mint felének jövedelme stagnálhat, vagy akár csökkenhet. A résztvevők azt kifogásolják, hogy az új törvény és a pótlékok csökkentése jelentősen visszavetheti a keresetüket. Elmondásuk szerint egyes esetekben a fizetéscsökkenés elérheti a havi 3 000 lejt is. Az egészségügyi dolgozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan érinthetik a szektor munkavállalóit, ezért a döntéshozóktól a szabályozás felülvizsgálatát kérik. A Sanitas szakszervezet tagjai mellett a pénzügyminisztérium és az adóhatóság alkalmazottai is utcára vonultak, tiltakozásul az új bértörvény ellen. A demonstrálók külön bérezési rendszert, tisztességes jövedelmet és a köztisztviselők számára sajátos jogállást biztosító törvény elfogadását követelik. A pénzügyi szektor dolgozói az elmúlt időszakban több megyében is tiltakoztak. Mintegy 18 000 adóhatósági alkalmazott jelezte, hogy június 4-én országos munkabeszüntetést tartanak, hogy felhívják a figyelmet a követeléseikre. A pénzügyminisztérium előtt körülbelül 300 alkalmazott gyűlt össze szerdán. A tüntetők szerint az új bértábla miatt a legtöbben havi 700-800 lejes kieséssel számolnak, de vannak olyan esetek is, amikor a jövedelem csökkenés elérheti a 2-4 000 lejt. A következő napokban egyeztetések várhatók az érintett felek között. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium több erdélyi magyar lakta település útfejlesztési beruházásaira, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. A plusz források célja a megnövekedett építési költségek fedezése és a folyamatban lévő munkálatok befejezésének biztosítása. A támogatásból Hargita, Baross, Kovászna, Bihar megye és több település részesül. Emellett további 820 000 lejt kap a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium és a Volt Jókai Nyomda épületének felújítása. A beruházások az Angel Salini Országos Fejlesztési Program keretében valósulnak meg. Az év végéig érvényben maradhat az alapélelmiszerek drágulását fékező árrészsapka. Az RMDSZ kezdeményezésére a Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága ugyanis megszavazta, hogy a korlátozást ne vezessék ki június végén. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mivel az ügyvivőkabinet sürgősségi rendelettel nem hosszabbíthatta meg az intézkedést, a szövetség parlamenti úton lépett az ügyben, hogy a magas infláció mellett megvédjék a háztartásokat. Az árrésstop 17 alapvető termékre, köztük a kenyérre, a tejre, húsfélékre és a friss zöldségekre vonatkozik. A javaslatról a jövő héten szavaz a képviselőház döntéshozó plénuma. Az intézkedés az államfői kérdetés után lép életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhőségbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított, változékony időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszeredán.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Több mint 10 000 egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó vonult utcára Bukarestben, hogy tiltakozzanak az új bértörvény ellen. A Sanitas szakszervezet szerint az új szabályozás miatt a dolgozók több mint felének jövedelme stagnálhat, vagy akár csökkenhet. A résztvevők azt kifogásolják, hogy az új törvény és a pótlékok csökkentése jelentősen visszavetheti a keresetüket. Elmondásuk szerint egyes esetekben a fizetéscsökkenés elérheti a havi 3 000 lejt is. Az egészségügyi dolgozók szerint a tervezett intézkedések súlyosan érinthetik a szektor munkavállalóit, ezért a döntéshozóktól a szabályozás felülvizsgálatát kérik. A Sanitas szakszervezet tagjai mellett a pénzügyminisztérium és az adóhatóság alkalmazottai is utcára vonultak, tiltakozásul az új bértörvény ellen. A demonstrálók külön bérezési rendszert, tisztességes jövedelmet és a köztisztviselők számára sajátos jogállást biztosító törvény elfogadását követelik. A pénzügyi szektor dolgozói az elmúlt időszakban több megyében is tiltakoztak. Mintegy 18 000 adóhatósági alkalmazott jelezte, hogy június 4-én országos munkabeszüntetést tartanak, hogy felhívják a figyelmet a követeléseikre. A pénzügyminisztérium előtt körülbelül 300 alkalmazott gyűlt össze szerdán. A tüntetők szerint az új bértábla miatt a legtöbben havi 700-800 lejes kieséssel számolnak, de vannak olyan esetek is, amikor a jövedelem csökkenés elérheti a 2-4 000 lejt. A következő napokban egyeztetések várhatók az érintett felek között. Többletfinanszírozást biztosít a Fejlesztési Minisztérium több erdélyi magyar lakta település útfejlesztési beruházásaira, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. A plusz források célja a megnövekedett építési költségek fedezése és a folyamatban lévő munkálatok befejezésének biztosítása. A támogatásból Hargita, Baross, Kovászna, Bihar megye és több település részesül. Emellett további 820 000 lejt kap a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium és a volt Jókai nyomda épületének felújítása. A beruházások az Angel Salini országos fejlesztési program keretében valósulnak meg. Az év végéig érvényben maradhat az alapélelmiszerek drágulását fékező árrés sapka. Az RMDS kezdeményezésére a Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága ugyanis megszavazta, hogy a korlátozást ne vezessék ki június végén. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, mivel az ügyvivőkabinet sürgősségi rendelettel nem hosszabbíthatta meg az intézkedést, a szövetség parlamenti úton lépett az ügyben, hogy a magas infláció mellett megvédjék a háztartásokat. Az árrés top 17 alapvető termékre, köztük a kenyérre, a tejre, húsfélékre és a friss zöldségekre vonatkozik. A javaslatról a jövő héten szavaz a képviselőház döntéshozó plénuma. Az intézkedés az államfői kérdetés után lép életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhőségbolt mellett helyenként zivatarokkal tarkított, változékony időjárásra kell számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.
1: A 11 fok már megvan, a 22-t is elbírnám képzelni, akár már most. 8 óra múlt 5 perccel. Fülig zenékkel köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, ez a csütörtöki kiadású kotyogó. Én Günther Otto vagyok, ha kedvük van, a folytatásban is tartsanak velem, hiszen az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinxil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertismicsert 12,99 baniért, 2500 ml-es boncsenáti kakaófagylaltot 15,99 baniért, és cukkinit kilónként 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Reklámot hallottak.

Június 4-e van, jó reggelt kívánok a mai napon Bulcsú nevű hallgatóinknak. Kívánok egy nagyon boldog névnapot. 106 éve 1920-ban írták alá a trianoni békeszerződést, amelynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. 16 éve 2010 óta ezen a napon tartjuk a Nemzeti Összetartozás napját. 80 éve Argentinában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok. 243 éve Jacques és Joseph Montgolfier nyilvánosan bemutatták a hőlégballont. 242 éve 1784-ben első alkalommal repült hőlégballonnal nő. A francia Elisabeth Tible 26 éves volt és a repüléshez Minerva római istennőnek volt öltözve. 138 éve született Egri Lajos, a magyar-amerikai író, aki írástechnikát oktatott, műveit a mai napig alapként használják. 130 éve Henry Ford új járművét először tesztelte Detroit utcáin, ez 1896-ban történt. 1917-ben, azaz 109 éve először adták át a Pulitzer díjat. 96 éve született Horváth Ádám, Kossuth díjas TV rendező, tanár, többek között az ő nevéhez kapcsolódik a Szomszédok című legendás magyar sorozat. 84 éve a Midway szigetek csatában az amerikai súlyos csapást mértek a japán flottára. A kalendárium rovatunk végén ajándékdalt is előkészítettem méghozzá. Egy remek felvétel Bob Marley Sun is Shining című dalával köszöntjük a nap ünnepeltjeit.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kaphat. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barack kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába. Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása, a Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió. Fun FM. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Dísztú vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilosz Salt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

Boris Gardiner és egy dal a 80-as évek derekáról, egészen pontosan 1986-ban jelent meg az I Wanna Wake Up With You. A Képviselőház Mezőgazdasági Bizottsága megszavazta az alapélelmiszerek ár és korlátozásának meghosszabbítását 2026 végéig. Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek, a pótlékok több mint felét viszont eltörlik, állítja a munkaügyi miniszter az új bértörvény tervezete kapcsán. Jelentősen nőtt az elmúlt években a fiatalok munkanélkülisége Romániában. Az Eurostat adatai szerint a 15 és 24 év közötti korosztályban a munkanélküliségi ráta meghaladja a 24%-ot. Részletek 5 percen belül a híradóban.

Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Képviselőház mezőgazdasági bizottsága megszavazta az alapélelmiszerek árrés korlátozásának meghosszabbítását 2026 végéig. Adta hírül Facebook oldalán Táncos Varna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDS álláspontja szerint, ameddig a magas infláció nyomást gyakorol a háztartásokra, az alapvető élelmiszerek árrés korlátozását fenn kell tartani, hangsúlyozta a tárca vezető. Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek, a pótlékok több mint felét viszont eltörlik, állítja a munkaügyi miniszter az új bértörvény tervezete kapcsán. A szakszervezetek szerint viszont az új szabályozás igazságtalan, ezért Bukarestben és a bíróságokon is folyamatosak a tiltakozások. Drágos Piszlára ügyvivő miniszter sajtótájékoztatóján elismerte, a tervezet nem tökéletes, de hangsúlyozta, a jogszabály nem az azonnali béremelésekről, hanem a rendszer méltányosságáról szól. A tárcavezető szerint a pályakezdők, a kutatók és a szociális munkások kifejezetten jól járnak az új törvény. A politikusok fizetésemelését firtató vádakat pedig cáfolta. A szakszervezetek eközben elutasítják a javaslatot. A Sanitas tagjai Bukarestben tüntettek, mivel attól tartanak, hogy a dolgozók több mint felének stagnálni vagy csökkenni fog a jövedelme. Az elégedetlenség az igazságügyet is elérte, a bíróságokon és ügyészségeken már részleges sztrájk van, csütörtökön pedig 4 órára teljesen leáll a munka a hazai igazságszolgáltatásban. Jelentősen nőtt az elmúlt években a fiatalok munkanélkülisége Romániában. Az Eurostat adatai szerint a 15 és 24 év közötti korosztályban a munkanélküliségi ráta meghaladja a 24%-ot, ami az Európai Unió egyik legmagasabb értéke. A vidéki térségekben ez az aránya 30%-ot is meghaladja. A jelenség azért is figyelemre méltó, mert közben számos ágazat munkaerőhiánnyal küzd, és több 10 000 betöltetlen álláshely van az országban. Szakértők szerint a probléma hátterében egyebek mellett a képzett fiatalok külföldre vándorlása, a szakképzettség és a munkaerőpiaci igények közötti eltérés, valamint a korai iskola elhagyás állhat. Aggasztó jelenség az is, hogy sok fiatal teljesen kívül marad az oktatáson és a munkavilágán. Nem tanulnak és munkát sem vállalnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Egy friss neurológiai kutatás szerint nem is feltétlenül kell meginnunk az első csésze kávét ahhoz, hogy beinduljon a napunk. Nem múlik a bakelitőrület, a legfrissebb zeneipari jelentések szerint a vinil eladások globálisan továbbra is rekordokat döntenek, illetve azt mondják a kutatók, a mikroszünetek a hatékony munkanap új titkai. Mindenről beszélgetni fogunk, nyilván mind a mellett, hogy előkészítettem egy újabb adagot az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai közül. Ha kedvük van, tartsanak velem, kávézzunk együtt, ne csak szimatoljunk!

Egy friss neurológiai kutatás szerint nem is feltétlenül kell meginnunk az első csésze kávét ahhoz, hogy beinduljon a napunk. A tesztek kimutatták, hogy a pörkölt kávébab jellegzetes illata már önmagában olyan agyhullámokat aktivál, amelyek csökkentik az alvás hiány okozta stresszt és fokozzák az éberséget. Szóval, ha sietős a reggel, már a kávégép mellett állni is fél siker. Tény is való, hogy nem lehet annyira sietős a reggel, hogy csak kávégép mellett mondjuk átsorogva várjuk a remélt hatást. Szerintem az embernek mindig legyen annyi ideje, hogy elfogyasszon egy jó kis feketét.

0: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz 1 kg-os sertésmicser 12,99 baniért, 2500 ml-es Bongenati kakaófagylaltot 15,99 baniért, és cukkinit kilónként 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hello@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

4 perc múlva Mark Anthony Danol a háttérben, ez volt a Tragedy 2001-ből. Nem múlik a bakelit őrület. A legfrissebb zeneipari jelentések szerint a vinil eladások globálisan továbbra is rekordokat döntenek, és idén még nagyobb szakadékkal utasították maguk mögé a CD-ket. A gyűjtők és a fiatalabb generációk nem csak a nosztalgia, hanem a kézzelfogható élmény és a melegebb analóg hangzás miatt vásárolják a nagy lemezeket. A kiadók alig győznek gyártani, a korlátozott példányszámú, színes ritkaságok pedig szinte azonnal kincsekké válnak az elkapkodott kincsekből, pedig az idő múlásával igazi relikviák lesznek. Na de a nagy kérdés így a végére, honnan indul ez az egész? 1948. június 21-én mutatta be az első vinil nagylemezt a Columbia Records, ezen pedig Mendelssohn émol hegedű versenye Nathan Milstein szólójával és a New Yorki filharmonikusokkal, Bruno Walter vezényletével volt hallható. Mivel a Columbia egyszerre egy egész sorozatot dobott a piacra ezen a legendás napon, a könnyű zene szerelmeseinek is jutott egy úgymond legelső, méghozzá The Voice of Frank Sinatra válogatás albuma lett, ez pedig Shellac lemezre lett nyomtatva. Bár a zenetörténet 1948-at tekinti a vinil LP születésének, és a Columbia magyar származású mérnökét, Peter Goldmarkot, azaz Goldmark Péter Károlyt az atyának, az RCA Victor már 1931-ben próbálkozott egy korai vinil változattal. Az akkori nagy gazdasági világválság közepén kiadott lemezükön Beethoven 5. szimfóniája volt hallható, de a méregdrága lejátszók és a technikai hibák miatt az a projekt teljesen megbukott. Úgyhogy a valódi, kézzelfogható és máig használt bakelit vinil korszakot tényleg Milstein Mendelssohn lemeze és Frank Sinatra nyitotta meg 1948 nyarán.

érzem a nyarat a szívemben. Lehet álom a jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ te.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őci barac kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

0: Honey Beast és a Kavarok 2024-ből fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év új zenéi és slágerei sorakoznak az éterben. A nagy kérdés az, hogy azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy jól éljünk. Mert hogyha ez utóbbi a válasz, akkor semmiképpen nem kell nekünk beleroppanni a munkába. Felejtsük el a hosszú, merev munkaórákat. Egy friss pszichológiai kutatás szerint a napközben beiktatott mindössze 10-60 másodperces mikroszünetek drasztikusan csökkentik a stresszt és növelik a koncentrációt. Szakértők szerint nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy gyors nyújtózás, az ablakon való kitekintés vagy pár mély levegővétel is elég ahhoz, hogy az agyunk újrainduljon és elkerüljük a napközbeni mentális fáradtságot. Érdemes szem előtt tartani.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Dísztúf vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilosz sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
3: Most pedig vissza a fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Képviselőház mezőgazdasági bizottsága megszavazta az alapélelmiszerek ár és korlátozásának meghosszabbítását 2026 végéig. Adta hírül Facebook oldalán Táncos Varna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDS álláspontja szerint, ameddig a magas infláció nyomást gyakorol a háztartásokra, az alapvető élelmiszerek ár és korlátozását fenn kell tartani, hangsúlyozta a tárca vezető. Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek, a pótlékok több mint felét viszont eltörlik, állítja a munkaügyi miniszter az új bértörvény tervezete kapcsán. A szakszervezetek szerint viszont az új szabályozás igazságtalan, ezért Bukarestben és a bíróságokon is folyamatosak a tiltakozások. Drágos Piszláró ügyvivő miniszter sajtótájékoztatóján elismerte, a tervezet nem tökéletes, de hangsúlyozta, a jogszabály nem az azonnali béremelésekről, hanem a rendszer méltányosságáról szól. A tárcavezető szerint a pályakezdők, a kutatók és a szociális munkások kifejezetten jól járnak az új törvénnyel, a politikusok fizetésemelését firtató vádakat pedig cáfolta. A szakszervezetek eközben elutasítják a javaslatot, a Sanitas tagjai Bukarestben tüntettek, mivel attól tartanak, hogy a dolgozók több mint felének stagnálni vagy csökkenni fog a jövedelme. Az elégedetlenség az igazságügyet is elérte, a bíróságokon és ügyészségeken már részleges sztrájk van, csütörtökön pedig 4 órára teljesen leáll a munka a hazai igazságszolgáltatásban. Jelentősen nőtt az elmúlt években a fiatalok munkanélkülisége Romániában. Az Eurostat adatai szerint a 15 és 24 év közötti korosztályban a munkanélküliségi ráta meghaladja a 24%-ot, ami az Európai Unió egyik legmagasabb értéke. A vidéki térségekben ez az aránya 30%-ot is meghaladja. A jelenség azért is figyelemre méltó, mert közben számos ágazat munkaerőhiánnyal küzd, és több 10 000 betöltetlen álláshely van az országban. Szakértők szerint a probléma hátterében egyebek mellett a képzett fiatalok külföldre vándorlása, a szakképzettség és a munkaerőpiaci igények közötti eltérés, valamint a korai iskola elhagyás állhat. Aggasztó jelenség az is, hogy sok fiatal teljesen kívül marad az oktatáson és a munkavilágán. Nem tanulnak és munkát sem vállalnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

10 óra múlt 6 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Bizonyára értesültek már róla, Christian Mungiu Kandi nagy filmje a Fjord hamarosan Csíkszeredában is látható lesz, egészen pontosan június 13-án este 7 órától egyszeri vetítésen mutatják be a román közönségnek is a Fjord című valós eseményeket feldolgozó nagy játékfilmet. Egyelőre premier dátum mint olyan nincs, legalábbis Romániára, ezért mondom, hogy ez egyszeri vetítés lesz. A prokult.ro oldalon lehet már jegyeket foglalni.

0: Zaj, hanem zene. Ettől eltekintve a zöld zaj az új csodaszer az alvászavarok ellen, állítja egy friss kutatás. A fehér és a rózsaszín zaj után a legújabb trend, amiért megőrül az internet. És hogyha az internet megőrül, akkor mindenkinek begyűrűzik ez az őrület az életébe, főleg ha alvászavarokkal küzd. Nos, az új csodaszer, állítják, a zöld zaj. Ez a frekvencia a természet megnyugtató monoton hangjait másolja le, mint amilyen a lágy eső kopogása, a vízesés moraja, vagy a szél zúgása a lombok között. A legfrissebb alvás kutatások szerint a zöld zaj azért működik zseniálisan, mert az emberi agy evolúciósan a természetes háttérzajok mellett érzi magát a legnagyobb biztonságban. Így nem csak az elalvást gyorsítja meg, de bizonyítottan mélyíti is a pihenési fázisokat. Érdemes rákeresni akármelyik fájl megosztó oldalon, mondjuk YouTube, beírja, hogy zöld zaj, vagy green noise, és már is talál estére hallgatni valót. Meg kell próbálni, lehet, hogy jobban működik, mint bármelyik altató.
1: Új zenék! Állandó jó kedv! Fun FM, Zsíkszered a legfrissebb hangja!

Pontosan 1984. június 4-én jelentette meg Bruce Springsteen a Born in the USA című nagylemezét, ami a rock történelem egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb nagylemeze lett. A Columbia Records gondozásában kijött album igazi slágergyáros darab, összesen 7 dal került fel róla a Billboard Top 10-es listájára, ezzel egyébként beállította Michael Jackson Thrillerének rekordját. A felkerült dallok között van a Dancing in the Dark, az I'm on Fire, a Glory Days, és persze a címadó himnusz. Egyébként a mai napig rengetegen félreértik a címadó dalt, miközben Ronald Reagan-től kezdve rengeteg politikus hazafias, optimista indulóként próbálta használni a lüktető, zseniális szintetizátor téma és a refrén miatt. A verzék valójában egy kőkemény, komor társadalom kritikát fogalmaznak meg a vietnámi háborúból hazatérő, elfelejtett és magára hagyott amerikai munkásosztályról. 1984-ből érkezik Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Ez már nem koffein, ez rutin. Fun FM, kotyogó.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgáz Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfo a 87,6-on. Ez a
1: férvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfo a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra.

0: Úgy tűnik, mégis a nagymamáknak volt igaza. Egy friss mikrobiológiai kutatás ugyanis tudományosan is igazolta az egyik legősibb házi praktikát. A szakemberek laboratóriumban vizsgálták a nyers fokhagyma és a tiszta méz keverékét. Kiderült, hogy a kettő együtt igazi szuperfegyver. Sokkal hatékonyabban pusztítják el a makacs baktériumokat, mint külön-külön. A titok a fokhagymában lévő allicin és a méz természetes hidrogén-peroxid tartalmának a találkozása. Szóval, ha legközelebb kapar a torkunk, bátran elő a spájzból a mézes fokhagymával, vagy hogyha nincs ugye elkészítve és elspájzolva, akkor pikpak meg lehet készíteni egy adagot és nyalogatni. Nem vagyok biztos benne, hogy az íze is fenséges, de bele nem halt még senki.
1: Back to the hits. Faster. We're back. Fire Rádió. Főleg zene. Főleg zene. You shot me so

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges kulturális csemegére várják az érdeklődőket. Június 8-án hétfőn este 6 órakor nyílik meg Bogdan Olarsson I Am Here Still című kortárs kiállítás a Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utcai Kultera közösségi térben. Az alkotó több mint 5 éve dolgozik ezen a fotósorozaton, amely a performance, a tánc és az ökológiai gondolkodás ötvözésével mutatja be az emberi test és a növényvilág sérülékeny kapcsolatát. Ha nyitottak az egyedi vizuális utazásokra és a kortárs fotóművészetre, június 8-án hétfőn este 6 órától ott a helyük a Kulterában, a Transylvania Bison Conservation Egyesület szervezésében.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Képviselőház mezőgazdasági bizottsága megszavazta az alapélelmiszerek árrés korlátozásának meghosszabbítását 2026 végéig. Adta hírül Facebook oldalán Táncos Varna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDS álláspontja szerint, ameddig a magas infláció nyomást gyakorol a háztartásokra, az alapvető élelmiszerek árrés korlátozását fenn kell tartani, hangsúlyozta a tárca vezető. Nem csökkennek a közalkalmazotti bérek, a pótlékok több mint felét viszont eltörlik, állítja a munkaügyi miniszter az új bértörvény tervezete kapcsán. A szakszervezetek szerint viszont az új szabályozás igazságtalan, ezért Bukarestben és a bíróságokon is folyamatosak a tiltakozások. Drágos Piszlára ügyvivő miniszter sajtótájékoztatóján elismerte, a tervezet nem tökéletes, de hangsúlyozta, a jogszabály nem az azonnali béremelésekről, hanem a rendszer méltányosságáról szól. A tárcavezető szerint a pályakezdők, a kutatók és a szociális munkások kifejezetten jól járnak az új törvény. A politikusok fizetésemelését firtató vádakat pedig cáfolta. A szakszervezetek eközben elutasítják a javaslatot. A Sanitas tagjai Bukarestben tüntettek, mivel attól tartanak, hogy a dolgozók több mint felének stagnálni vagy csökkenni fog a jövedelme. Az elégedetlenség az igazságügyet is elérte, a bíróságokon és ügyészségeken már részleges sztrájk van, csütörtökön pedig 4 órára teljesen leáll a munka a hazai igazságszolgáltatásban. Jelentősen nőtt az elmúlt években a fiatalok munkanélkülisége Romániában. Az Eurostat adatai szerint a 15 és 24 év közötti korosztályban a munkanélküliségi ráta meghaladja a 24%-ot, ami az Európai Unió egyik legmagasabb értéke. A vidéki térségekben ez az aránya 30%-ot is meghaladja. A jelenség azért is figyelemre méltó, mert közben számos ágazat munkaerőhiánnyal küzd, és több 10 000 betöltetlen álláshely van az országban. Szakértők szerint a probléma hátterében egyebek mellett a képzett fiatalok külföldre vándorlása, a szakképzettség és a munkaerőpiaci igények közötti eltérés, valamint a korai iskola elhagyás állhat. Aggasztó jelenség az is, hogy sok fiatal teljesen kívül marad az oktatáson és a munkavilágán. Nem tanulnak és munkát sem vállalnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délelőtt folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Délutántól azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 21-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Sabrina Carpenter, Dr. Béres, Verép Tomi, Tate McRae, a BTS, Tom Jones, a Stereophonics és még sokan mások csatlakoznak hozzánk a következő közel 60 percre is. Tartsanak velünk!

Sabrina Carpenter, és egy jó kis dalt hozott el a délelőtbe, megalapozva a délelőttünk ritmusát annak érdekében, hogy menjen jól a munka. Már az ókori Egyiptomban is szent állatként tekintettek a macskákra, de valójában évezredek óta élnek velünk együtt, így adja magát a kérdés, hogy a viharban ne lenne épp öled meg a macskádnap, ami éppen ma van, ha önöknél is egy négy lábú, doromboló szőrgombóca valódi főnök a lakásban, akkor a mai nap jó híre az, ma van a hivatalos öled meg a macskádnap, bár a macskák többsége valószínűleg úgy gondolja, hogy a puszta jelenlétével őt tisztel meg bennünket az év minden napján, a kutatók szerint ma mégis érdemes kockáztatni egy karmolást egy kiadós dögönyözésért. Tudományosan bizonyított ugyanis, hogy a macskák dorombolása, ami pont a pihentető 20 és 140 Hz közötti frekvencián mozog, csökkenti a stresszt, jót tesz a vérnyomásnak és állítólag még a csontok gyógyulását is serkenti. Macskás dalt kellene nekem keresnem, azt mondja, hogy mi újság, éppen megteszi Harcsa Veronika és a Pannonia All Stars Ska Orchestra. Ha hazaértek a munkából, irány a kanapé és jöhet a kötelező ölelés, persze csak addig, amíg a felségterületüket védve meg nem elégelik.

0: Tate McRae és a 2025-ös Sports Car 4:12 múlt 2 perccel. Június 4-e van, ma este 7 órától ismét látható a Csíki moziban a Michael című film román felirattal eredeti nyelven. Érdemes jegyet váltani és megnézni a legenda életművének egy részét. Mutatom az előzetest, hamarosan pedig jön a kérdés, nyerhetnek egy páros belépőt.
1: Magabiztos vagy. Erős vagy. Szép vagy. Te vagy minden idők legjobbja.
2: Hadd mondjak valamit. Az életben vagy győztes vagy, vagy vesztes. Vasgyárban akartok dolgozni, mint én, mint halálig?
3: Nem, uram.
2: Mert én biztosan nem. Harcoltok is ezért?
3: Igen, uram.
2: Hangosan, hogy halljam. Harcolnátok ezért?
3: Igen, uram!
4: Kezdhetjük, a kész vagy, Michael.
5: A Bohém Rapszódia producerétől.
1: Tudod, mit akarok?
6: Hogy a legnagyobb sztár legyél.
5: És Antoine Fuqua rendezőtől.
2: Pénzre kell váltanunk Michael sikerét. Mert a Jackson család egy márka. Ez a mi Coca-Colánk. El kell kezdenünk eladni. Úgyhogy nemzetközi turnét tervezek. Ez még csak a kezdet.
1: Gondolkodnom kell.
2: Megmondtam, mit gondolj.
5: Idén.
1: Szeretem a családomat, de a saját utamat akarom járni. A fejem tele van ötletekkel. Csak elő kell szednem őket.
6: Akkor csináld, Michael. Már nem vagy kisfiú.
5: Lásd, ahogy a csúcsra tör.
7: Michael, amióta megszülettél, tudom, hogy te más vagy. Nagyon különleges fényed van.
5: Tapasztald meg a zseniét.
1: Hiszem, hogy a zene megváltja a világot.
5: Fedezd fel a legendáját.
1: Elhozza a szeretetet, az örömöt és a békét. Azt akarom, hogy ezt érezze a világ. A varázslatot.
5: Michael. Hamarosan a mozikban.
0: Egészen pontosan ma este ismét látható a Csíki moziban a Michael című film, ezúttal eredeti hangsávval és román felirattal láthatják. Michael Jackson életének egy szeletét bemutató filmet, illetve jó hír a rajongóknak, hogy már neki fogtak a folytatásnak, egészen pontosan a második rész is hamarosan forog. Tulajdonképpen a csapat, vagy a filmen dolgozó csapat elmondása szerint jó rész már megvan az előző részből kimaradt jelenetekből. No de, visszatérve a lényegre, 07-24-860-000, milyen hát hogy is mondjam csak, hogy nagyon egyszerű legyen és ne bonyolítsam túl az életet. Hol dolgozott Michael apja eredetileg? Ez a kérdés, a válasz pedig már elhangzott. 07-24-860-000, küldje el nekem a helyes választ, és nyerje meg a felajánlott páros belépőt a Michael című film ma esti vetítésére.

0: zajlik a játék a Csíki Mozi, valamint a Fun FM Rádió közös szervezésében, és az imént bemutatott film előzetesben elhangzott, hogy mi volt Michael Jackson apjának az eredeti foglalkozása. Egyébként ő volt az, akinek a fejéből kipattant a Jackson 5 ötlete, annak érdekében, hogy a Jackson névből márkát építsen, és így igaz, ez sikerült is neki. Küldjön helyes választ SMS-ben 0724 860 000, és nyerje meg a ma estére felajánlott páros belépőt a Michael című film vetítésére a Csíki moziban.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
3: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

Mostanáig zajlott a játék a Csíki mozi, valamint a Fan FM rádió közös szervezésében a június 4-ei, azaz ma esti vetítéssel ajánlottam fel egy páros belépőt, illetve sorsolom ki azok között, akik mostanáig helyes választ küldtek nekem a jól ismert SMS számra 0724860000. Ahogy elhangzott a film előzetesében is, vasgyári munkás volt Michael apja, ezt kellett nekem mostanáig elküldeni, mint helyes válasz, és természetesen hamarosan sorsolok egy nyertest is, ugyanis a páros belépő gazdára vár. Stop, 380. Van egy újabb, bízom benne, hogy elégedett a nyertes, illetve majd a holnapi napon majd elégedett néző, azért mondom, mert a páros belépő dára vár. Stop, 380. Van egy újabb, bízom benne, hogy elégedett a nyertes, illetve majd a holnapi napon majd elégedett néző, azért mondom, mert a páros belépő az ma esti vetítésre szól.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

Zivatarokra, viharokra figyelmeztető sárga riasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riasztás Hargita megyére is érvényes, hamarosan jövök a részletekkel, illetve további hírek az 5 percen belül kezdődő híradóban. Jól halad a csíkszeredai városháza műemléképületének felújítása, illetve biztosan nem készül el az uniós határidőre a Városi Művelődési Ház felújításának befejezése. Ezek a főbb hírek a hamarosan érkező híradóból. Én Günther Otto vagyok, el is búcsúzom önöktől, méghozzá egy jó kis dal. A Cyril Féle Stumbling In című szerzeménnyel. Ez legyen az utolsó a mai kotyogóban, annak reményében, hogy holnap reggel is találkozunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra, viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riasztás Harghita megyére is érvényes, főként a hegyvidéki területeken, de elszórtan másutt is előfordulhatnak villámlással kísért záporok, felhőszakadások és jégesőre. Helyenként 50-70 km/órás széllökésekre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Jól halad a csíkszeredai városháza műemléképületének felújítása. A déli szárny már szinte teljesen elkészült. Az augusztusi penereres határidő miatt azonban így is nagy a hajtás. Borzs Béla alpolgármester tájékoztatása szerint a több mint 140 éves épület déli és középső részén már megújult a tető. Korszerűsítették a fűtés és vízhálózatot, napelemes rendszert telepítettek. A földszinten pedig 3 hét múlva megérkezik a bútorzat az új, modern levéltárba. Jelenleg a munka az északi szárnyon zajlik. Bár a falakon belül talált korhadások és beázások miatt sok volt az előre nem látott többletmunka. Az önkormányzat 99%-ig biztos benne, hogy az energetikai pályázatban elszámolható munkákat befejezik augusztus végéig, így az uniós források nem vesznek el. A teljes beruházást év végéig kell befejezni. Biztosan nem készül el az uniós határidőre a csíkszeredai városi művelődési ház felújítása. Az önkormányzat most kormánydöntésre vár a finanszírozás ügyében, a munka azonban nem áll meg. A csíki játékszínnek is otthont adó épület tavaly őszi kibontásakor egymást érték a kellemetlen meglepetések. A főbejárati lépcső alatt üregeket találtak, a stúdióterem födém szerkezete nem felelt meg a követelményeknek, és a próbaterem vasazata is gyengébb volt a vártnál. Borzs Béla alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a biztonságos műszaki megoldások kidolgozása hónapos csúszást okozott, így a gépészeti, homlokzati és színpadtechnikai modernizáció nem fejeződik be augusztusig. A minisztérium jelenleg országos szinten méri fel a hasonló helyzetbe jutott projekteket, a városvezetés pedig abban bízik, hogy év végéig kormányzati haladékot kapnak a teljes befejezésre. Június 24-éig bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy hátrányos helyzetű erdélyi gyerekek felejthetetlen pizza élménnyel indítsák a nyári vakációt. A HAM ételrendelő alkalmazás közösségi adománygyűjtő kampányt indított. Az akció lényege, hogy a felhasználók az applikációban néhány kattintással különböző összegű adományok megvásárlásával támogathatják a kezdeményezést. A befolyt összegekből a szervezők Harghita, Maros és Kovászna megye több városába, köztük Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre és Gyergyószentmiklósra juttatnak el pizzákat a rászoruló gyerekeknek. A program lebonyolításában a Juventutti Alapítvány, a Talentum Alapítvány, valamint a helyi gyermekvédelmi intézmények segítenek, hogy a meglepetés garantáltan a legjobb helyekre kerüljön. A HAM korábbi hasonló akciójában már több száz gyerek arcára sikerült mosolyt csalni. A jótékonysági felület pedig június 21-éig aktív az alkalmazásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, ugyanakkor megélénkül a szél, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Reklámot hallottak.

0: A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galambok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.

mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába. Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása, a Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat, csütörtökön június 4-én este 6. Romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába. Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása, a Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat, csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg, a Petőfi

0: életben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az új Kriterion galériába.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió. Fun FM. Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra, viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riasztás Harghita megyére is érvényes, főként a hegyvidéki területeken, de elszórtan másutt is előfordulhatnak villámlással kísért záporok, felhőszakadások és jégesőre. Helyenként 50-70 km/órás széllökésekre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Jól halad a csíkszeredai városháza műemléképületének felújítása. A déli szárny már szinte teljesen elkészült. Az augusztusi penereres határidő miatt azonban így is nagy a hajtás. Borzs Béla alpolgármester tájékoztatása szerint a több mint 140 éves épület déli és középső részén már megújult a tető. Korszerűsítették a fűtés és vízhálózatot, napelemes rendszert telepítettek. A földszinten pedig 3 hét múlva megérkezik a bútorzat az új, modern levéltárba. Jelenleg a munka az északi szárnyon zajlik. Bár a falakon belül talált korhadások és beázások miatt sok volt az előre nem látott többletmunka. Az önkormányzat 99%-ig biztos benne, hogy az energetikai pályázatban elszámolható munkákat befejezik augusztus végéig, így az uniós források nem vesznek el. A teljes beruházást év végéig kell befejezni. Biztosan nem készül el az uniós határidőre a csíkszeredai városi művelődési ház felújítása. Az önkormányzat most kormánydöntésre vár a finanszírozás ügyében, a munka azonban nem áll meg. A csíki játékszínnek is otthont adó épület tavaly őszi kibontásakor egymást érték a kellemetlen meglepetések. A fővájárati lépcső alatt üregeket találtak, a stúdióterem födém szerkezete nem felelt meg a követelményeknek, és a próbaterem vasazata is gyengébb volt a vártnál. Borzs Béla alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a biztonságos műszaki megoldások kidolgozása hónapos csúszást okozott, így a gépészeti, homlokzati és színpadtechnikai modernizáció nem fejeződik be augusztusig. A minisztérium jelenleg országos szinten méri fel a hasonló helyzetbe jutott projekteket, a városvezetés pedig abban bízik, hogy évvégéig kormányzati haladékot kapnak a teljes befejezésre. Június 24-éig bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy hátrányos helyzetű erdélyi gyerekek felejthetetlen élménnyel indítsák a nyári vakációt. A HAM ételrendelő alkalmazás közösségi adománygyűjtő kampányt indított. Az akció lényege, hogy a felhasználók az applikációban néhány kattintással különböző összegű adományok megvásárlásával támogathatják a kezdeményezést. A befolyt összegekből a szervezők Hargita, Maros és Kovászna megye több városába, köztük Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre és Gyergyószent Miklósra juttatnak el pizzákat a rászoruló gyerekeknek. A program lebonyolításában a Juventutti Alapítvány, a Talentum Alapítvány, valamint a helyi gyermekvédelmi intézmények segítenek, hogy a meglepetés garantáltan a legjobb helyekre kerüljön. A HAM korábbi hasonló akciójában már több száz gyerek arcára sikerült mosolyt csalni. A jótékonysági felület pedig június 21-éig aktív az alkalmazásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, ugyanakkor megélénkül a szél, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra, viharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat. A riasztás Hargita megyére is érvényes, főként a hegyvidéki területeken, de elszórtan másutt is előfordulhatnak villámlással kísért záporok, felhőszakadások és jégesőre. Helyenként 50-70 km/órás széllökésekre is számítani lehet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Jól halad a csíkszeredai városháza műemléképületének felújítása, a déli szárny már szinte teljesen elkészült, az augusztusi penereres határidő miatt azonban így is nagy a hajtás. Borzs Béla alpolgármester tájékoztatása szerint a több mint 140 éves épület déli és középső részén már megújult a tető, korszerűsítették a fűtés és vízhálózatot, napelemes rendszert telepítettek, a földszinten pedig 3 hét múlva megérkezik a bútorzat az új, modern levéltárba. Jelenleg a munka az északi szárnyon zajlik, bár a falakon belül talált korhadások és beázások miatt sok volt az előre nem látott többletmunka. Az önkormányzat 99%-ig biztos benne, hogy az energetikai pályázatban elszámolható munkákat befejezik augusztus végéig, így az uniós források nem vesznek el. A teljes beruházást év végéig kell befejezni. Biztosan nem készül el az uniós határidőre a csíkszeredai városi művelődési ház felújítása. Az önkormányzat most kormánydöntésre vár a finanszírozás ügyében, a munka azonban nem áll meg. A csíki játékszínnek is otthont adó épület tavaly őszi kibontásakor egymást érték a kellemetlen meglepetések. A főbejárati lépcső alatt üregeket találtak, a stúdióterem födém szerkezete nem felelt meg a követelményeknek, és a próbaterem vasazata is gyengébb volt a vártnál. Borzs Béla alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a biztonságos műszaki megoldások kidolgozása hónapos csúszást okozott, így a gépészeti, homlokzati és színpadtechnikai modernizáció nem fejeződik be augusztusig. A minisztérium jelenleg országos szinten méri fel a hasonló helyzetbe jutott projekteket, a városvezetés pedig abban bízik, hogy év végéig kormányzati haladékot kapnak a teljes befejezésre. Június 24-éig bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy hátrányos helyzetű erdélyi gyerekek felejthetetlen élménnyel indítsák a nyári vakációt. A HAM ételrendelő alkalmazás közösségi adománygyűjtő kampányt indított. Az akció lényege, hogy a felhasználók az applikációban néhány kattintással különböző összegű adományok megvásárlásával támogathatják a kezdeményezést. A befolyt összegekből a szervezők Hargita, Maros és Kovászna megye több városába, köztük Csíkszeredába, Székelyudvarhelyre és Gyergyószent Miklósra juttatnak el pizzákat a rászoruló gyerekeknek. A program lebonyolításában a Juventutti Alapítvány, a Talentum Alapítvány, valamint a helyi gyermekvédelmi intézmények segítenek, hogy a meglepetés garantáltan a legjobb helyekre kerüljön. A HAM korábbi hasonló akciójában már több száz gyerek arcára sikerült mosolyt csalni. A jótékonysági felület pedig június 21-éig aktív az alkalmazásban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben, ugyanakkor megélénkül a szél, esőzések környezetében akár viharossá fokozódhat. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgas Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalom korlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

megfelel. A munkás jó szándékkal épített, készlet és hozzá többet nem tehet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet többek között Hargita megye több folyójára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint péntek reggel 10 óráig a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet, a Kisküküllő, a Nagyküküllő, valamint a Fekete-ügy Hargita megyei vízgyűjtő területein. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a patakok és folyók közelében közlekedjenek fokozott óvatossággal. Bukarestben és az ország több megyéjében tartottak spontán tiltakozásokat a pénzügyi dolgozók. A szakszervezeti tagok azt kérik, hogy 50%-kal emeljék meg a pénzügyminisztérium és alárendelt intézményei alkalmazottainak bérszorzóit. Emellett azt követelték, hogy a jogállásukat külön törvény szabályozza. A pénzügyi szakszervezetek azt is kérik, hogy a fizetések kiszámításánál alapul vett referenciaérték kötelező módon a bruttó minimálbérhez igazodjon, és vezessenek be egy átlátható, automatikus indexálási mechanizmust. Közölték, hogy ha a követeléseiket nem veszik figyelembe, további tiltakozó akciókat hirdetnek meg. Spontán sztrájk miatt egy órára teljesen állt az ügyfélfogadás a Hargita megyei nyugdíjpénztárnál. Az alkalmazottak az intézmény elé vonulva tiltakoztak az új bértörvénytervezet ellen, amely szerintük igazságtalan jövedelem kieséshez vezet. A demonstrálók transzparensekkel vonultak ki, amelyeken egyenlő munkáért egyenlő bérezést követeltek. A szakszervezet képviselője Claudio Serre szerint a kormány azon állítása, hogy senki nem veszít a pénzéből, egész egyszerűen nem igaz, hiszen az új rendszerben elesnek a jövőbeni indexálásoktól és béremelésektől. A tiltakozók kiemelték a nyugdíj újraszámítások miatt. A munkaterhük óriási, a túlórák és a több ezer feldolgozott aktacsomag mellett a döntéshozók részéről megalázva érzik magukat. Munkájukat pedig modern kori rabszolgasághoz hasonlították. A Hargita megyei alkalmazottak közölték, a folytatásról a kormánnyal való tárgyalások alapján döntenek, és bíznak benne, hogy a kabinet visszavonja a vitatott tervezetet. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában esett vissza a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi forgalom, derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Miközben az Európai Unióban átlagosan csak nem 1%-kal nőtt a boltok forgalma az előző évekhez képest, Románia csak nem 6%-os csökkenéssel a negatív toplista élére került, megelőzve Belgiumot és Ausztriát is. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szintén megerősítik a negatív trendet. Idén áprilisban a nyers adatok szerint több mint 5, a naptárhatásoktól megtisztított mutatók szerint pedig több mint 6%-kal esett vissza a hazai kereskedelmi a tavalyi év azonos időszakához képest, és az előző hónaphoz, vagyis márciushoz viszonyítva is határozott csökkenést mértek a kereskedelemben. Több erdélyi médium arra kéri a Bethlen Gábor alapkezelőt, vonja vissza az Erdélyi Médiatér Egyesületnek megítélt 2 milliárd forintos támogatást. A Transtelex, az Átlátszó Erdély és a Mi Közöd közös közleményben azt állítja, hogy a támogatást még a magyarországi országgyűlési választások előtt ítélték oda, miközben szerintük az egyesület működése nem átlátható. A kezdeményezők azt szeretnék, ha a támogatási források szélesebb körben lennének hozzáférhetők az erdélyi és határon túli magyar sajtó számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett egyelőre a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán részlegesen felhős égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték 22-25 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 900 g-os Savor Dísztú vegyes méz 15,99 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os Pilos Salt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé 19,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Az Eco Tiny House csapata új kollégákat keres a termelésbe. Ha szeretsz alkotni, kétkezi munkát végezni és egy összetartó csapat része lennél, nálunk a helyed. Szakképzett és szakképzetlen munkatársak jelentkezését is várjuk kisházaink építéséhez. Stabil munkahely, fejlődési lehetőség, rövid péntek és támogató csapat vár rád Csíkszeredában. Jelentkezz most a hellokukac@ecotini.house e-mail címen, vagy személyesen a régi Fonoda épületében, a Szentlélek utca 68 szám alatt. Eco Tiny House. Légy büszke arra, amit építesz.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet többek között Hargita megye több folyójára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint péntek reggel 10 óráig a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet, a Kisküküllő, a Nagyküküllő, valamint a Fekete-ügy Hargita megyei vízgyűjtő területein. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a patakok és folyók közelében közlekedjenek fokozott óvatossággal. Bukarestben és az ország több megyéjében tartottak spontán tiltakozásokat a pénzügyi dolgozók. A szakszervezeti tagok azt kérik, hogy 50%-kal emeljék meg a pénzügyminisztérium és alárendelt intézményei alkalmazottainak bérszorzóit. Emellett azt követelték, hogy a jogállásukat külön törvény szabályozza. A pénzügyi szakszervezetek azt is kérik, hogy a fizetések kiszámításánál alapul vett referenciaérték kötelező módon a bruttó minimálbérhez igazodjon, és vezessenek be egy átlátható, automatikus indexálási mechanizmust. Közölték, hogyha a követeléseiket nem veszik figyelembe, további tiltakozó akciókat hirdetnek meg. Spontán sztrájk miatt egy órára teljesen állt az ügyfélfogadás a Hargita megyei nyugdíjpénztárnál. Az alkalmazottak az intézmény elé vonulva tiltakoztak az új bértörvénytervezet ellen, amely szerintük igazságtalan jövedelem kieséshez vezet. A demonstrálók transzparensekkel vonultak ki, amelyeken egyenlő munkáért egyenlő bérezést követeltek. A szakszervezet képviselője Claudio Serre szerint a kormány azon állítása, hogy senki nem veszít a pénzéből, egész egyszerűen nem igaz, hiszen az új rendszerben elesnek a jövőbeni indexálásoktól és béremelésektől. A tiltakozók kiemelték a nyugdíj újraszámítások miatt. A munkaterhük óriási, a túlórák és a több ezer feldolgozott aktacsomag mellett a döntéshozók részéről megalázva érzik magukat, munkájukat pedig modern kori rabszolgasághoz hasonlították. A Hargita megyei alkalmazottak közölték, a folytatásról a kormánnyal való tárgyalások alapján döntenek, és bíznak benne, hogy a kabinet visszavonja a vitatott tervezetet. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában esett vissza a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi forgalom, derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Miközben az Európai Unióban átlagosan csak nem 1%-kal nőtt a boltok forgalma az előző évekhez képest, Románia csak nem 6%-os csökkenéssel a negatív toplista élére került, megelőzve Belgiumot és Ausztriát is. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szintén megerősítik a negatív trendet. Idén áprilisban a nyers adatok szerint több mint 5, a naptárhatásoktól megtisztított mutatók szerint pedig több mint 6%-kal esett vissza a hazai kereskedelmi a tavalyi év azonos időszakához képest, és az előző hónaphoz, vagyis márciushoz viszonyítva is határozott csökkenést mértek a kereskedelemben. Több erdélyi médium arra kéri a Bethlen Gábor alapkezelőt, vonja vissza az Erdélyi Médiatér Egyesületnek megítélt 2 milliárd forintos támogatást. A Transtelex, az Átlátszó Erdély és a Mi Közöd közös közleményben azt állítja, hogy a támogatást még a magyarországi országgyűlési választások előtt ítélték oda, miközben szerintük az egyesület működése nem átlátható. A kezdeményezők azt szeretnék, ha a támogatási források szélesebb körben lennének hozzáférhetők az erdélyi és határon túli magyar sajtó számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett egyelőre a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán részlegesen felhős égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték 22-25 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülix zene!
2: Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: A következő járra meg lesz a csípve!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az UniCredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
6: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
7: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatok.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: A romániai bányász közösségek zárt és megrázó világát hozza el Csíkszeredába Daniel Bridge legújabb egyéni kiállítása. A Mineralia Humana arcok emlékezete című tárlat csütörtökön június 4-én este 6 órakor nyílik meg a Petőfi utcai Új Kriterion galériában. A művész személyesen is lemerült a lónyai bányák mélyére, az ott szerzett élményeit pedig fehér papírra vetett hiperrealista szénrajzokon, valamint égetett fadarabokkal készített olajfestményeken mutatja meg. Ha kíváncsiak arra, hogyan lehet megmenteni egy letűnő félben lévő ipari kultúrát, az emberi méltóságot és a kollektív emlékezetet a kortárs művészet erejével, akkor most csütörtökön este 6 órától érdemes ellátogatniuk az Új Kriterion galériába.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió.
3: Fun FM. Kurik, kurik, kurik, kurik.

0: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a hazai csokros édes cherry paradicsom 300 g-os kiszerelésben 11,99 bani, és a lapos őszi barack kilója 11,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri. 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz 1 kg-os sertés mitset 12,99 baniért, 2500 ml-es Bongenati kakaófagylaltot 15,99 baniért, és cukkinit kilónként 6,99 baniért. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Info. A Petőfi Sándor utcában zajló munkálatok miatt május 28-a és június 4-e között ideiglenes változások lesznek a Csíki Transz 1-es vonalán. A csordagyűjtő naturlakópark járaton kimarad a Petőfi Sándor általános iskola, valamint a Galambok utca megálló.
1: Útinfót hallottak.
2: 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga jelzésű árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet többek között Hargita megye több folyójára. A hidrológusok figyelmeztetése szerint péntek reggel 10 óráig a hirtelen lezúduló csapadék miatt a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet, a Kisküküllő, a Nagyküküllő, valamint a Fekete-ügy Hargita megyei vízgyűjtő területein. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a patakok és folyók közelében közlekedjenek fokozott óvatossággal. Bukarestben és az ország több megyéjében tartottak spontán tiltakozásokat a pénzügyi dolgozók. A szakszervezeti tagok azt kérik, hogy 50%-kal emeljék meg a pénzügyminisztérium és alárendelt intézményei alkalmazottainak bérszorzóit. Emellett azt követelték, hogy a jogállásukat külön törvény szabályozza. A pénzügyi szakszervezetek azt is kérik, hogy a fizetések kiszámításánál alapul vett referenciaérték kötelező módon a bruttó minimálbérhez igazodjon, és vezessenek be egy átlátható, automatikus indexálási mechanizmust. Közölték, hogy ha a követeléseiket nem veszik figyelembe, további tiltakozó akciókat hirdetnek meg. Spontán sztrájk miatt egy órára teljesen állt az ügyfélfogadás a Hargita megyei nyugdíjpénztárnál. Az alkalmazottak az intézmény elé vonulva tiltakoztak az új bértörvénytervezet ellen, amely szerintük igazságtalan jövedelem kieséshez vezet. A demonstrálók transzparensekkel vonultak ki, amelyeken egyenlő munkáért egyenlő bérezést követeltek. A szakszervezet képviselője Claudio Serre szerint a kormány azon állítása, hogy senki nem veszít a pénzéből, egész egyszerűen nem igaz, hiszen az új rendszerben elesnek a jövőbeni indexálásoktól és béremelésektől. A tiltakozók kiemelték a nyugdíj újraszámítások miatt. A munkaterhük óriási, a túlórák és a több ezer feldolgozott aktacsomag mellett a döntéshozók részéről megalázva érzik magukat, munkájukat pedig modern kori rabszolgasághoz hasonlították. A Hargita megyei alkalmazottak közölték, a folytatásról a kormánnyal való tárgyalások alapján döntenek, és bíznak benne, hogy a kabinet visszavonja a vitatott tervezetet. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában esett vissza a legnagyobb mértékben a kiskereskedelmi forgalom, derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Miközben az Európai Unióban átlagosan csak nem 1%-kal nőtt a boltok forgalma az előző évekhez képest, Románia csak nem 6%-os csökkenéssel a negatív toplista élére került, megelőzve Belgiumot és Ausztriát is. Az Országos Statisztikai Intézet friss adatai szintén megerősítik a negatív trendet. Idén áprilisban a nyers adatok szerint több mint 5, a naptárhatásoktól megtisztított mutatók szerint pedig több mint 6%-kal esett vissza a hazai kereskedelmi a tavalyi év azonos időszakához képest, és az előző hónaphoz, vagyis márciushoz viszonyítva is határozott csökkenést mértek a kereskedelemben. Több erdélyi médium arra kéri a Bethlen Gábor alapkezelőt, vonja vissza az Erdélyi Médiatér Egyesületnek megítélt 2 milliárd forintos támogatást. A Transtelex, az Átlátszó Erdély és a Mi Közöd közös közleményben azt állítja, hogy a támogatást még a magyarországi országgyűlési választások előtt ítélték oda, miközben szerintük az egyesület működése nem átlátható. A kezdeményezők azt szeretnék, ha a támogatási források szélesebb körben lennének hozzáférhetők az erdélyi és határon túli magyar sajtó számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett egyelőre a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulnak. Esőzések környezetében megélénkül, helyenként akár viharossá fokozódhat a szél. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A holnapi nap folyamán részlegesen felhős égbolt mellett száraz napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 11 fokig csökken, napközben a csúcsérték 22-25 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.

0: hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Delgas Grid RT gázvezetési munkálatai miatt időszakos forgalom korlátozásra kell számítani május 28-a és június 4-e között a Petőfi Sándor utcában. A munkálatok ideje alatt naponta reggel 9 órától este 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben. A gépjárművezetők közlekedjenek fokozott figyelemmel és lehetőség szerint tervezzék meg előre az alternatív útvonalakat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.
3: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6. Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Csíkszereda. Tekerj ránk! Ha FM, az Fun FM. És pont!
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
1: Fültől.

Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Apakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.
3: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Hajrá magyarok! Magyar zenék órája a Fun FM rádióban.
1: Fun FM rádió.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

feleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de olcsó kurva.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Megszoktad már,

megszoktad már, ahogy átölöl, hogy bármi a baj.

0: a világ.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól Szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Szerelem az éterben.

FM Szerelem, a romantikus dalok két órája. FM Szerelem, a romantikus dalok két órája.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben.
1: Több száz gondolatban, már ott annyi baj van, most.

Dal mondd én, hogy segíthetnék. De a szívem rendben van, hát élek boldogan. Nem fáj semmi sem, vagy legalábbis úgy hiszem. Csak a világban annyi baj van, hogy bennem sokszor fájva dobban e kis vérpumpagép. Hány hibánkból betegség lett, a nap is öl már nem csak éget. Mondd én, hogy segíthetnék. A föld is néha félő,

90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Fan FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

Fun FM Rádió. Fülig zene. What we're saying is not protesting.

0: Félig.
1: Fun FM Rádió. Félig zene.
0: Fun FM.
2: Én csak egy házra vágyom.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM.
2: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

0: Tonka Mikó vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.

0: Rádió.
1: Turn it up!
0: Fönix zene!
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fönix zene!
2: Fönix zene!

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Őtől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6
1: FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig Zene.